0: sola voce. 6023.
1: Oletko koskaan saanut viestiä supermarketista ostamiesi elintarvikkeiden takaisinvedosta ja miettinyt, mitä sinun pitäisi tehdä? Tiedätkö, miten säilytät elintarvikkeet turvassa katastrofin tai hätätilanteen jälkeen? Oletko joskus pakastinta avatessa huomannut, että sähkökatkoksen vuoksi kaikki pakastamasi elintarvikkeet ovat sulaneet? Oletko silloin miettinyt, voisiko niitä vielä syödä? Kaikissa näissä esimerkkeissä on kyse elintarviketurvallisuudesta. Sen tavoitteena on taata ihmisten terveyden ja elämän suojelun korkea taso. Elintarviketurvallisuus kattaa muun muassa elintarvikehygienian, merkinnät, pakkaukset ja tuotteiden jäljitettävyyden. Maailmassa sairastuu joka vuosi 600 miljoonaa ihmistä 200 elintarvikevälitteiseen tautiin. Euroopan unioni pyrkii ehkäisemään näitä sairauksia noudattamalla maailman tiukimpia elintarviketurvallisuusstandardeja. Tässä podcastissa kerromme, miten EU varmistaa, että elintarvikkeemme ovat turvallisia. Elintarviketurvallisuus on tieteenala, jonka avulla pyritään varmistamaan, että elintarvikkeissa ei ole terveyttä vahingoittavia aineita. Elintarviketurvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä käytäntöjä, joilla säilytetään elintarvikkeiden laatu, estetään elintarvikkeiden saastuminen ja ehkäistään sairauksia. Elintarvikkeet voivat saastua esimerkiksi onnettomuuksien, puutteellisen valvonnan, elintarvikepetosten tai luonnonilmiöiden vuoksi. Elintarvikkeista saa taudin joka vuosi 10% maailman väestöstä. Eniten kärsivät nuoret ja yhteiskunnan köyhimmät jäsenet. EU pyrkii laajoilla politiikoillaan varmistamaan, että meillä on turvallisia ja ravitsevia elintarvikkeita. Eläinten terveyttä ja kasvinsuojelua koskevan vaatimustason pitää olla korkea, ja merkinnöissä on oltava selkeät alkuperä- ja ainesosatiedot. Tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja kuluttajien etuja. EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikka on kehittynyt yhteismarkkinoiden tarpeesta ja kansanterveydellisten kriisien seurauksena. Kun Euroopan talousyhteisö perustettiin vuonna 1957, tavoitteena oli yhdenmukaistaa elintarvikelainsäädäntöä, jotta kauppa helpottuisi ja kilpailusta tulisi tasapuolisempaa. 1980- ja 1990-luvuilla julkisuuteen tuli kriisien myötä vakavia sääntelypuutteita. Näitä kriisejä olivat muun muassa niin sanottu hullun lehmän tauti ja dioksiinikontaminaatio. Tämä korosti keskitettyjen ja tiukkien elintarviketurvallisuustoimien tarvetta. Siksi EU perusti vuonna 2002 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja hyväksyi yleisen elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen. Näillä toimilla pyrittiin suojelemaan kuluttajien terveyttä ja säilyttämään yleinen luottamus elintarvikeketjuun. Euroopan komissio esitteli toukokuussa 2020 pellolta pöytään strategiansa. Se on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kulmakivi. Pellolta pöytään strategian tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kestävään elintarvikejärjestelmään, jonka ympäristövaikutusten pitäisi olla joko neutraaleja tai positiivisia. Strategiaan sisältyy useita kriittisiä toimenpiteitä. Kemiallisten torjunta-aineiden, lannoitteiden ja antibioottien käyttöä vähennetään. Luonnonmukaista maataloutta edistetään ja varmistetaan elintarvikkeiden jäljitettävyys ja avoimuus. Näin EU torjuu ilmastonmuutosta, suojelee luonnon monimuotoisuutta ja parantaa kansanterveyttä. Strategian tavoitteena on myös torjua elintarvikepetoksia. Elintarvikejärjestelmistä on tarkoitus tehdä pandemioiden, ilmastohäiriöiden ja muiden kriisien varalta kestävämpiä. Keskeinen osa strategiaa on sääntöjärjestelmä, joka kattaa EU:n koko elintarvikeketjun. Siihen kuuluu tiukkoja säännöksiä ja valvontaa kaikissa vaiheissa. Keskeisiä osatekijöitä ovat elintarvikehygieniasäännökset, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat normit, kasvien terveyden tarkastukset ja elintarvikkeiden merkintävaatimukset. Vuonna 2002 perustettiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Sen vastuulla on EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikan tieteellisyys. Viranomaisen ensisijaisena tehtävänä on antaa riippumatonta tieteellistä neuvontaa ja arvioida elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuusriskejä. Se arvioi elintarvikeketjuun liittyviä riskejä pellolta pöytään asti. Se myös julkaisee tieteellisiä lausuntoja, joita hyödynnetään EU:n lainsäädännössä ja politiikassa. Viranomainen toimii tiiviissä yhteistyössä kansallisten elintarviketurvallisuusviranomaisten kanssa. Se pyrkii yhdenmukaistamaan riskinarvioinnin ja riskiviestinnän koko unionissa. Euroopan parlamentti tarkastelee ehdotettuja toimia muun muassa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa. Näin se varmistaa, että toimet ovat korkeimpien turvallisuusnormien mukaisia ja suojelevat kuluttajien etuja. Elintarviketurvallisuus EU:ssa edellyttää, että poliittiset päättäjät, tutkijat, elintarviketuottajat ja kuluttajat tekevät kaikki oman osuutensa. EU näyttää mallia koko maailmalle, kun se pitää yllä normien korkeaa tasoa ja edistää turvallisuuteen ja vastuullisuuteen tähtäävää kulttuuria. Näin se varmistaa, että lautasillamme on turvallista, ravitsevaa ja kestävästi tuotettua ruokaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: A Daphne Caruana Galizia díjat az idén egy görög, német és brit újságírók alkotta konzorciumnak ítélte oda az Európai Parlament. A díjazott újságírók annak jártak mélységeiben utána, hogy mi vezetett a Líbiából Görögországba tartó Adriana halászhajó tragédiájához. A hajó több száz bevándorlóval a fedélzetén a Görögország délnyugati részén található Pilos partjainál süllyedt el idén június 14-én. Utasai közül több mint 600-an vesztették életüket.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertad d'expression.
6: Libertad d'expressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Ahová nem veti vigyázó szemeit a parti őrség, hullámsír a földközi tenger legsötétebb mélyén. Szabad fordításban így szól a díjazott tényfeltáró cikk címe. A görög Solomon ügynökség, a német Forensis civil szervezet, a szintén német ARD közszolgálati médiaszövetség és a The Guardian brit napilap újságíróinak közös oknyomozása azt tárta fel, hogy hogyan vezettek a görög parti őrség elhibázott lépései a közelmúlt legtöbb emberáldozatot követelő hajó szerencsétlenségéhez. Munkájuk nyomán a görög hatóságok hivatalos tájékoztatóinak következetlenségeire is fény derült. Az újságírók több mint 20 interjút készítettek a túlélőkkel, valamint bírósági iratokba és a parti őrség feljegyzéseibe is betekintettek. Az információkból kiderült, hogy a hatóságok több lehetőséget is elszalasztottak a mentésre, és figyelmen kívül hagyták mások felajánlásait a segítségnyújtásra. A túlélők elmondásaiból az is világossá vált, hogy éppen a görög parti őrség vontatási manőverei süllyesztették el végül a halászhajót. A parti őrség mindvégig tagadta a vontatás tényét. A végzetes éjszaka eseményeit a parti őrség hajónaplója és a mentőhajó kapitányának tanúvallomása alapján, valamint repülési útvonalakból, tengeri forgalmi adatokból, műhold felvételekből, a közelben tartózkodó hajók videó felvételeiből és más források felhasználásával, interaktív háromdimenziós modellezéssel rekonstruálta a Forensis. A díj átvételekor a Solomon munkatársa Iliana Papangeli a győztes konzorcium nevében így nyilatkozott.
9: Reméljük, hogy ez a díj segít ráirányítani a világ figyelmét a túlélőkre és azokra, akik a hajón családtagjaikat, szeretteiket veszítették el. Hogy a halálesetek nem maradnak észrevétlenül, a felelősök nem maradnak büntetlenül.
2: Az ünnepélyes díjátadáson az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a beszédében elmondta, az Európai Parlament továbbra is Daphne családja mellett áll, az igazságot keresők a független újságírás igazának oldalán. Magyarázatot követeltünk a történtekre. Gyakoroltuk felügyeleti jogkörünket, jogszabályokat alkottunk. és a jövőben is szabályozási eszközökkel fogunk gondoskodni arról, hogy Európa olyan hely legyen, ahol az újságíróknak nem kell a rettegés, zaklatás és erőszak árnyékában életüket féltve végezniük munkájukat. Az idei volt a harmadik ilyen újságírói pályázat. A díj a kiemelkedő színvonalú, oknyomozó újságírást kívánja elismerni, amely segít érvényt szerezni az európai alapelveknek és értékeknek. Az Európai Parlament Daphne Caruana Galiciáról nevezte el a díjat, hogy tisztelettel adózzon a máltai korrupció ellenes oknyomozó újságíró, aktivista és blogger emlékének, aki 2017-ben pokolgépes merénylet áldozata lett. Főként pénzmosásról, a szervezett bűnözés és az online szerencsejáték ágazat összefonódásáról, illetve a máltai kormány befektetői állampolgársági programjáról tudósította a nyilvánosságot. 2017. október 16-án az autójába rejtett pokolgép oltotta ki az életét otthona közelében. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
4: Όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας πεπιθήσεις, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το ιστορικό γεγονός, η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλες προκλήσεις: την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια της Σιμών Βέιγ το 1979, όταν ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτόν τον ρόλο συνέβαλε καθοριστικά στο να ιδρυωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η φωνή που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Η Σιμών Βέιγ υπερασπίστηκε με πάθος τη δημοκρατία, αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πίστευε βαθιά ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης έγκυται στην ενότητά της. Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η παρακαταθήκη της είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που δοκιμάζουν την ενότητά της. Πολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα, συγκρούσεις κοντά στα σύνορά της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως η επιδίωξη της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ιδανικών και της κοινής μας ταυτότητας. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, δηλαδή τις πρωτεργάτριες και τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ξεχωριστή σειρά χωρίς να μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, τη Σιμών Βέιγ. Συχνά αποκαλείται η ιδρύτρια μητέρα της Ευρώπης, και όχι άδικα. Η κληρονομιά της ξεπερνά τον χώρο της πολιτικής, άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αντοχής και θάρρους. Η Σιμών Ζακόμπ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1927